0: Hát itt egy cínosú, biogtedését, és ugyan beszínosú. Nyaz, amicsada, nyilányok, trakönybatékosé, és ugyan butatna voltik. Hát itt cínosú, biogtedését, részéség a bohdami cínosú. A mostan is itt sorja vesz a legállácia. Kolores kvár.
1: Haurcsó, haurcsó a...
0: Dezenoszó érade, érade dezenoszó. Bűjúte duzet. Mocsinez a szabára, én a mesa, ura is átjára.